0: Best FM. This thing right here. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This is...

stuck around.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosságra kerülnek ma a kegyelmi ügy egyes részletei, nincs összefüggés az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között, sok napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatalak, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkár mérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 19-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Sokan hagyják az utolsó napokra a személyi jövedelemadó bevallást. Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfő reggelig több mint 2.200.000 személyi jövedelemadó bevallás érkezett be a NAV-hoz, ami azt jelenti, idén is sokan hagyják az utolsó napokra bevallásuk leadását. Az adóhatóság a központi ügyfélszolgálatok hosszabbított nyitvatartásával készül a hajrára. Azok, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, szerdáig minden nap délután 6 óráig tehetik azt meg, Pécsett, a Rákóczi úti ügyfélszolgálattál. A NAV infóvonala is fogadja az általános tájékoztatást kérő hívásokat, szintén rendkívüli nyitvatartással. Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint május 1-én délután 2 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd anélkül, hogy körülnézett volna, leszaladt az úttestre. Ott egy sötétzöld Honda Civic elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről, hátrahagyva vezeték nélküli fülhallgatóját és testékszereit. Aki a balesetet látta, vagy érintettje volt, vagy bármilyen érdemleges információval rendelkezik arról, jelentkezzen telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Június 2-a és 5-e között Pécs és Eszék közösen rendezi az Európa Tanács kulturális útvonalainak 13. képzési akadémiáját. A 4 napos nemzetközi szakmai eseményen a 49 minősített európai kulturális útvonal képviselői vesznek részt. Az idei rendezvény fő témája a fenntartható turizmus, a hálózatépítés, valamint az európai kulturális identitás. Az esemény különlegessége pedig a határon átnyúló jelleg. A résztvevők Pécs és Eszék térségében közvetlenül tapasztalhatják meg a közös római örökség és a borászati hagyományok összekötő erejét. Közeleg a nyári szünidő, ezért számos cég már aktívan toborozza a diák munkásokat. Az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet azt írja, a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinten 8-9%-os növekedést jelent a korábbihoz képest. Az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A legmagasabb órabér az IT telekommunikáció területén működő cégeknél várható. Újra a lakosság segítségét kéri a Támasz Alapítvány Pécs. A közösségi oldalán azt írja a szervezet, klienseik megfelelő ellátása érdekében ruhaneműkre van szükség. Férfiak számára melegítő, póló, alsónemű, rövidnadrág, szandál, illetve sportcipő, míg a nők számára nyári ruha, melegítő, rövidnadrág, póló, alsónemű és szintén lábbelik, szandál és sportcipő az, amit várnak. Az adományokat hétfőtől vasárnapig, naponta reggel 8 és délután 5 óra között tudják fogadni Pécsett a Dugonics utca 26-os szám alatti nappali centrumban. Május 2. hetében elkezdődött a szúnyoggyérítés Magyarországon a katasztrófavédelem koordinálásával. A szakemberek a héten is folytatják a biológiai kezeléseket a tenyészőhelyeken. Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgoznak majd, az állandó vizeken, a holtágaknál, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban. Baranya vármegyében ezekben a napokban nincs tervben védekezés, de az elmúlt napok esős időjárása miatt a szakemberek szerint május utolsó hetében a mostaninál nagyobb területen várható lárvagyérítés. Május 21-én nyitja meg kapuit a Harkányi strand. A létesítmény újdonságokkal és megújult környezettel várja a fürdőzőket. A gyermekbirodalom fölé napvitorlák kerültek. A gyógymedencéknél új műfüves burkolat szolgálja a kényelmet, és megújult a főbejárat, valamint az épület közötti sétány is. A fürdő területén vizes blokkokat is felújítottak, és a területre új mediterrán növényeket helyeztek ki. Üzemanyagtechnológiai munkákat végeznek a héten egészen péntekig a Szentlőrinci Molkúton. A töltőállomás arra hívja fel a figyelmet, a munkák miatt a környéken átmenetileg benzinszagot érezhet a lakosság. Ez a föld alatti tartályok karbantartásával függ össze. A munkaterület közelében a nyílt láng használata és a dohányzás is tilos. És ha a környéken bárhol hegesztési vagy egyéb nyílt lánggal járó munkát terveznek, akkor az érintettek a munka megkezdése előtt egyeztessenek a helyszínen dolgozó szakemberekkel. Idén 11. alkalommal rendezték meg az Emlékhelyek napját Magyarországon, melynek részeként Pécsett, Siklóson és Szigetváron is voltak programok. A rendezvény részeként a Nemzeti Örökség Intézet átadta az év emlékhelye díjakat is. A szigetvári Zrínyi vár is ott van a díjazottak között. Salamon Ferenc várkapitány oklevelet vehetett át az emlékhely szellemi és kulturális örökségének példaértékű megőrzéséért és bemutatásáért. Megtépázta a hétvégi esős szeles időjárás Baranyát. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombaton és vasárnap összesen 27 alkalommal riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, veszélyesen lógó faágak miatt. A legtöbb riasztás vasárnap a reggeli órákban érkezett, és legtöbbször a pécsi hivatásos tűzoltók segítségére volt szükség. Az esetek során személyi sérülés nem történt. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a bronzéremért küzd a PVSK Veolia a Miskolc ellen. Az éremhez két győzelem kell. A két csapat hétvégi találkozóját Pécsett a PVSK nyerte, így jelenleg 1-0 az állás a párharcban a Pécs javára. Ma újra találkozik a két csapat délután 6 órakor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Ha újra a PVSK győz, övék a bronzérem. Hogyha a Miskolc nyeri a mai találkozót, akkor a harmadik meccs dönt majd a harmadik hely és az érem sorsáról. Véget ért a labdarúgó NB2 2025-26-os szezonja. A vasárnapi 30. fordulóban a HRM Kozár Misleny 2-1-re legyőzte a Karcagot hazai pályán, míg a Szentlőrinc idegenben aratott 2-1-es győzelmet a Tisza Kécske otthonában. A Kozár Misleny így 48 ponttal a negyedik helyen zárta a bajnokságot, a Szentlőrinc 33 ponttal a 14. Az NB2-ben a Vasas lett az idei bajnok, míg a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól. A PSN ZRT versenyzője Mocsári Bence nyerte a hétvégén a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának jokohamai állomását PTS 5-ös kategóriában. A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló távot 54 perc 45 másodperc alatt teljesítette. A magyar paratriatlonos pályafutása első győzelmét aratta VB futamon. Egyben ő az első, aki magyar színekben diadalmaskodott a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a

0: FM. Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 19-e van, Maxim Levi pedig egy 3 napos szünetre ment szabadságra. Jól teszi, úgyhogy én megpróbálom helyettesíteni és mindenkinek kedvet csinálni a keddi munkához, jó? Itt lesz velem a Destiny's Child már most az első órában, a kezdés pedig Justin Timberlake-é, rádiózzunk együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, you're scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

Rest FM a legjobb zenék Britneyvel és a Crazyvel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 19-e van, kedd. A mai napon az ivók és a milánok ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Fair Play világnapja, és hamarosan hozom a mai nap témáit is. Például lesz majd a Cannes Film Fesztiválról is szó, és hogy ott ki lett életműdíjas, azt el fogom árulni, de egyébként majd körbejárjuk az egész témát, úgyhogy mindennel jelentkezek nem sokára, addig is most indítom a Destiny's Child-ot és az Independent Woman-t itt a Best-en. Lucy Liu,

0: Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni rád az elmúlt 2,5 percben vele ébredhettünk, és a folytatásban pedig ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Ugye a Cannes Film Fesztiválról már biztos, hogy lesz hír, de nézzük sorba-sorba, hogy mi fog történni. 7 óra után Palbin Barbie-ék lesznek itt a férjével, ugyanis hatalmas nagy bejelentést tett nem olyan rég a Sztár Pál, úgyhogy jönnek majd a részletek, és 8 óra után akkor jön a Cannes Film Fesztivál, méghozzá John Travoltával az élén, de hogy mi történt ott a nagyon nagy színésszel, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után pedig a Chelsea-hez látogatunk el Londonba, ugyanis hatalmas nagy változás van, és egy olyan meglepetés, amire szerintem senki se számított erre az egészre, hogy ki fog náluk kikötni a nyáron, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is folytatjuk majd a Black Eyed Peas-szel, a Don't Punk With Your Heart szól majd az amerikai csapattól.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Sokan hagyják utolsó napokra a személyi jövedelemadó bevallás leadását. Legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfő reggelig több mint 2.200.000 személyi jövedelemadó bevallás érkezett be a NAV-hoz, ami azt jelenti, idén is sokan hagyják az utolsó napokra bevallásuk leadását. Az adóhatóság a központi ügyfélszolgálatok hosszabbított nyitvatartásával készül a hajrára. Azok, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, szerdáig minden nap délután 6 óráig tehetik azt meg, Pécsett a Rákóczi úti ügyfélszolgálatnál. A NAV infóvonala is fogadja az általános tájékoztatást kérő hívásokat, szintén rendkívüli nyitvatartással. Május 21-én nyitja meg kapuit a Harkányi strand. A létesítmény újdonságokkal és megújult környezettel várja a fürdőzőket. A gyermekbirodalom fölé napvitorlák kerültek. A gyógymedencéknél új, műfüves burkolat szolgálja a kényelmet, és megújult a főbejárat, valamint az épület közötti sétány is. A fürdő területén vizes blokkokat is felújítottak, és a területre új, mediterrán növényeket helyeztek ki. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a bronzéremért küzd a PVSK Veolia a Miskolc ellen. Az éremhez 2 győzelem kell. A 2 csapat hétvégi találkozóját Pécsett a PVSK nyerte, így jelenleg 1-0 az állás a párharcban a Pécs javára. Ma újra találkozik a 2 csapat délután 6 órakor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Ha újra a PVSK győz, övék a bronzérem. Hogyha a Miskolc nyeri a mai találkozót, akkor a 3. meccs dönt majd a 3. hely és az érem sorsáról.

0: Meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Karamell dala és a Használd a szíved, a folytatásba pedig ellátogatunk 1994-be, és egy olyan zene jön, ami szerintem igazán meg fogja indítani a reggelünket, már csak azért, mert igazán lüktetős, és a refrényét szerintem mindenki ismeri, amit egyébként 1965-ből loptak. Ez a Here Comes the Hot Stepper, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán pedig a nap első témája, ami Palvin Barbiekkal kapcsolatos, úgyhogy jönnek a részletek természetesen 7 óra után, karöltve a legjobb zenékkel, amik szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Backstreet Boys csapata már biztos, hogy itt lesz, a Get Down-nal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a pécsi rendőrség. Napos, gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint május 1-én délután 2 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd anélkül, hogy körülnézett volna, leszaladt az úttestre. Ott egy sötétzöld Honda Civic elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről, hátrahagyva vezeték nélküli fülhallgatóját és testékszereit. Aki a balesetet látta, vagy érintettje volt, vagy bármilyen érdemleges információval rendelkezik arról, jelentkezzen telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Megtépázta a hétvégi esős szeles időjárás Baranyát. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombaton és vasárnap összesen 27 alkalommal riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, veszélyesen lógó faágak miatt. A legtöbb riasztás vasárnap a reggeli órákban érkezett, és legtöbbször a pécsi hivatásos tűzoltók segítségére volt szükség. Az esetek során személyi sérülés nem történt. A PSN ZRT versenyzője Mocsári Bence nyerte a hétvégén a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának Yokohamai állomását PTS 5-ös kategóriában. A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló távot 54 perc 45 másodperc alatt teljesítette. A magyar paratriatlonos pályafutása első győzelmét aratta VB futamon. Egyben ő az első, aki magyar színekben diadalmaskodott a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár van érvényben a munkaterületnél. Ivóvízhálózat bővítés zajlik a gyűkési városrészben. Szerdától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Az 58-as úton a pécsi szakaszon csatornáznak. Az 1-es kilométernél lezártak egy sávot a belváros felé vezető oldalon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Balvin Barbie és a párja Dylan érkezik ebbe az órába egy hatalmas nagy bejelentéssel, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, május 19-e van kedd, és itt lesz velem majd Nelly a Ride With Me-vel, na meg a Flower Power, ugyanis velük indulunk, kezdünk a You Won't Forget About Me-vel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Palvin Barbie, magyar szupermodell és amerikai színész férje Dylan közös fotókkal, valamint egy ultrahang képpel jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A poszt nem akár milyen vizuális poénnal érkezett, az ultrahangon ugyanis a baba formája láthatóan a metal villára hasonlít, és a sztárpár is kiposztolt egy olyan képet, ahol a kettőjük keze a metal villát mutatja. A bejelentés különösen megható annak fényében, hogy a világhírű modell kevesebb, mint egy éve állt nyilvánosság elé azzal a hírrel, hogy endometronózissal műtötték. A pár története 2023-ban vett még egy komolyabb irányt, amikor eljegyzésüket követően Pestvár megyei Cegléd Bercelen hivatalosan is összekötötték az életüket. Aki esetleg megkérdőjelezni a hír jelentőségét, annak érdemes rápillantani a statisztikára. A bejelentés szó szerint letarolta a netet. A posztra mindössze 10 óra leforgása alatt több mint 3,5 millió kedvelés érkezett, ami tökéletesen megmutatja a sztárpár elképesztő globális népszerűségét. Gratulálunk Barbie-nak és Dylannek, sok boldogságot és egészséget természetesen. A legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön Nelly és Ride With Me!

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Blaha Louisiana és a Nem Ereszt, és mielőtt mondanám, hogy mivel megyünk tovább, annyit hagyd mondjak el, hogy május 19-e van kedd, az Ivók és a Milánok a névnaposak, a születésnaposok között Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, és a mai napon van a Fair Play világnapja. A rövid szünet után pedig a Soul Searcher érkezik, ő rázza majd föl a reggelünket, méghozzá a Can't Get Enough-fal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ruhaadománnyal segíthetjük a Támasz Alapítvány Pécs munkáját. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Újra a lakosság segítségét kéri a Támasz Alapítvány Pécs. A közösségi oldalán azt írja a szervezet, klienseik megfelelő ellátása érdekében ruhaneműkre van szükség. Férfiak számára melegítő, póló, alsónemű, rövidnadrág, szandál, illetve sportcipő, míg a nők számára nyári ruha, melegítő, rövidnadrág, póló, alsónemű és szintén lábbelik, szandál és sportcipő az, amit várnak. Az adományokat hétfőtől vasárnapig, naponta reggel 8 és délután 5 óra között tudják fogadni, Pécsett a Duganics utca 26-os szám alatti nappali centrumban. Közeleg a nyári szünidő, ezért számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat. Az ELTE Trankwalder iskola szövetkezet azt írja, a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinten 8-9%-os növekedést jelent a korábbihoz képest. Az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A legmagasabb órabér az IT, telekommunikáció területén működő cégeknél várható. Véget ért a labdarúgó MB2 2025-26-os szezonja. A vasárnapi 30. fordulóban a HRM Kozár Misleny 2-1-re legyőzte a Karcagot hazai pályán, míg a Szentlőrinc idegenben aratott 2-1-es győzelmet a Tisza Kécske otthonában. A Kozár Misleny így 48 ponttal a negyedik helyen zárta a bajnokságot, a Szentlőrinc 33 ponttal a 14. Az MB2-ben a Vasas lett az idei bajnok, míg a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár van érvényben a munkaterületnél. Ivóvízhálózat bővítés zajlik a gyükési városrészben. Szerdától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Az 58-as úton a pécsi szakaszon csatornáznak, az 1-es kilométernél lezártak egy sávot a belváros felé vezető oldalon. Ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Nelly Furtado és a Turn of the Light után. Hagy mondjam el, hogy 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. 8 óra után érkezik John Travolta és a Cannes Film Festival. Bizony-bizony lesz meglepetés majd, de csak akkor árulom el, mikor majd 8 óra után leszünk. És végül 9 óra után a sportrovatba, Chelsea és London, és egy olyan személy náluk, aki szerintem nem gondoltuk volna, hogy valaha náluk fog kikötni. Na mindegy is, erről is jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Anastasia és a Pay My Dues, a folytatás pedig Will Smith-é Miami-val. Itt a Beste. Miami, South Beach, bringing the heat.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig John Travoltával és a Cannes Film Fesztivállal fogunk foglalatoskodni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, hogy jól induljon a reggel. Bekészítettem már például a The Killers-t, méghozzá Human-nel érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a pécsi rendőrség. Napos, gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint május 1-én délután 2 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd anélkül, hogy körülnézett volna, leszaladt az úttestre. Ott egy sötétzöld Honda Civic elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről, hátrahagyva vezeték nélküli fülhallgatóját és testékszereit. Aki a balesetet látta, vagy érintettje volt, vagy bármilyen érdemleges információval rendelkezik arról, jelentkezzen telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Május második hetében elkezdődött a szúnyoggyérítés Magyarországon a katasztrófavédelem koordinálásával. A szakemberek a héten is folytatják a biológiai kezeléseket a tenyészőhelyeken. Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgoznak majd, az állandó vizeken, a holtágaknál, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban. Baranya vármegyében ezekben a napokban nincs tervben védekezés, de az elmúlt napok esős időjárása miatt a szakemberek szerint május utolsó hetében a mostaninál nagyobb területen várható lárvagyérítés. Idén 11. alkalommal rendezték meg az Emlékhelyek napját Magyarországon, melynek részeként Pécsett, Siklóson és Szigetváron is voltak programok. A rendezvény részeként a Nemzeti Örökség Intézet átadta az év emlékhelye díjakat is. A szigetvári Zrínyi vár is ott van a díjazottak között. Salamon Ferenc várkapitány oklevelet vehetett át az emlékhely szellemi és kulturális örökségének példaértékű megőrzéséért és bemutatásáért. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár van érvényben a munkaterületnél. Ivóvízhálózat bővítés zajlik a gyűkési városrészben. Szerdától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Az 58-as úton a pécsi szakaszon csatornáznak, az 1-es kilométernél lezártak egy sávot a belváros felé vezető oldalon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 8 óra, május 19-e van kedd, és természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams a Let Me Entertain You-val. Na meg a kezdés, Aura Downie, és ebbe az órába a Cannes Filmfesztiválra látogatunk John Travolta segítségével.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék meglepetésszerűen tiszteletbeli aranypálmát vehetett, tehát John Travolta a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat péntek este élete első saját rendezésének díszbemutatója után adta át a fesztivál művészeti igazgatója. A láthatóan meghatódott sztár úgy fogalmazott, számára ez a kitüntetés még az Oscar-díjat is felülmúlta. A mostani életműdéi egy páratlan évtizedeken és műfajokon átívelő karrier méltó megkoronázása. Gratulálunk John Travoltának, és további sikereket kívánunk neki. Én pedig hozom most a legjobb zenéket, hogy jól induljon a reggelünk. Itt lesz velem például Dario G, de most még a The Killers zenél nekünk. Jön a Human ide a Bestre.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this, gang.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Sokan hagyják utolsó napokra a személyi jövedelemadó bevallás leadását. Legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfő reggelig több mint 2.200.000 személyi jövedelemadó bevallás érkezett be a NAV-hoz, ami azt jelenti, idén is sokan hagyják az utolsó napokra bevallásuk leadását. Az adóhatóság a központi ügyfélszolgálatok hosszabbított nyitvatartásával készül a hajrára. Azok, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, szerdáig minden nap délután 6 óráig tehetik azt meg, Pécsett a Rákóczi úti ügyfélszolgálatnál. A NAV infóvonala is fogadja az általános tájékoztatást kérő hívásokat, szintén rendkívüli nyitvatartással. Május 21-én nyitja meg kapuit a Harkányi strand. A létesítmény újdonságokkal és megújult környezettel várja a fürdőzőket. A gyermekbirodalom fölé napvitorlák kerültek. A gyógymedencéknél új, műfüves burkolat szolgálja a kényelmet, és megújult a főbejárat, valamint az épület közötti sétány is. A fürdő területén vizes blokkokat is felújítottak, és a területre új, mediterrán növényeket helyeztek ki. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a bronzéremért küzd a PVSK Veolia a Miskolc ellen. Az éremhez 2 győzelem kell. A 2 csapat hétvégi találkozóját Pécsett a PVSK nyerte, így jelenleg 1-0 az állás a párharcban a Pécs javára. Ma újra találkozik a 2 csapat délután 6 órakor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Ha újra a PVSK győz, övék a bronzérem. Hogyha a Miskolc nyeri a mai találkozót, akkor a 3. meccs dönt majd a 3. hely és az érem sorsáról.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár van érvényben a munkaterületnél. Ivóvízhálózat bővítés zajlik a gyűkési városrészben. Szerdától a Rengeteg utcában várhatóan 1 hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Az 58-as úton a pécsi szakaszon csatornáznak. Az 1-es kilométernél lezártak egy sávot a belváros felé vezető oldalon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Avril Lavigne és a Girlfriend, ez aztán megébresztett minket. A 2000-es évek egyik pop-rock felvétele volt mindez, és most a 90-es években látogatunk el, és azon belül is egy funky partira, méghozzá C.G. Lewis segítségével a következő 3,5 percben az R to the A-jel megyünk tovább most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok bármi többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. 10

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportrovat, nagyon röviden a Chelsea-hez fogunk ellátogatni Londonba, ahol bizony-bizony a kispadon változás fog történni, jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem természetesen, hogy a kedd reggelünk jól induljon, legyen szó arról, hogy már valaki éppen a munkaidejét tölti, vagy még csak utazik, vagy még próbál megébredni, mindenkinek kedvezni fogok. A Black Machine csapatát már bekészítettem, a How G-val érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a pécsi rendőrség. Napos, gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint május 1-én délután 2 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd anélkül, hogy körülnézett volna, leszaladt az úttestre. Ott egy sötétzöld Honda Civic elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről, hátrahagyva vezeték nélküli fülhallgatóját és testékszereit. Aki a balesetet látta, vagy érintettje volt, vagy bármilyen érdemleges információval rendelkezik arról, jelentkezzen telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Megtépázta a hétvégi esős szeles időjárás Baranyát. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombaton és vasárnap összesen 27 alkalommal riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, veszélyesen lógó faágak miatt. A legtöbb riasztás vasárnap a reggeli órákban érkezett, és legtöbbször a pécsi hivatásos tűzoltók segítségére volt szükség. Az esetek során személyi sérülés nem történt. A PSN ZRT versenyzője Mocsári Bence nyerte a hétvégén a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának jokohamai állomását PTS 5-ös kategóriában. A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló távot 54 perc 45 másodperc alatt teljesítette. A magyar paratriatlonos pályafutása első győzelmét aratta VB futamon. Egyben ő az első, aki magyar színekben diadalmaskodott a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsetta bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár van érvényben a munkaterületnél. Ivóvízhálózat bővítés zajlik a gyűkési városrészben. Szerdától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Az 58-as úton a pécsi szakaszon csatornáznak. Az 1-es kilométernél lezártak egy sávot a belváros felé vezető oldalon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon egy nagyon rövid foci hírrel készültem, a Chelseahez látogatunk el Londonba, és bizony-bizony változás van a kispadon, úgyhogy erről lesz szó. No meg a legjobb zenéket is hozom természetesen, és ők lesznek túlnyomó többségben. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, kezdünk Madonnával. Ez a Give It To Me.
0: Best FM,

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

Best FM a legjobb zenék, véget érnek a találgatások a londoni kékek házatáján, ugyanis most a Chelsea-hez látogatunk el a mai sportrovatba. Hivatalos közleményében erősítette meg a csapat, hogy Xavi Alonso lesz a férfi labdarúgó csapat új vezetőedzője. A spanyol szakember 4 éves szerződést írt alá a klubbal, munkát pedig majd 2026. július 1-én kezdi majd meg a Stamford Bridge-en. A kékek teljesítménye ebben a szezonban elég hullámzó volt, bár a 2025-26 idényt még remekül kezdték. A gyenge eredmények után borítékolható volt a váltás, és bár az érdeklődésről már korábban is sokat lehetett hallani, a végső pecsét csak a vasárnapi bejelentéssel került a papírokra. Mit érdemes tudni az új mesterről? Xavi Alonso jelenlegi szezon első felében a Real Madrid kispadján ült, ahol sajnos a játékosok kezdték ki őt, ugyanis túl nagy rendet próbált rakni az öltözőben, és hát a sztárok ezt nem nagyon viselték el. Aztán a nagy áttörés neki korábban volt a Bayer Leverkusennél, innen ment a Real Madridba, ahol egy egészen elképesztő, veretlen szezon végén ünnepelhette a történelmi németi bajnoki címet, ahonnan a trónról letaszította a Bayern Münchent. A londoni együttes abban bízik most, a Chelsea, hogy a spanyol tréner képes lesz újra felépíteni a stabilitást és visszahozni a győztes mentalitást a csapathoz. Kíváncsian várom, hogy mindez sikerül-e tehát Xavi Alonsónak. Most a legjobb zenékkel folytatjuk, hogy megadják a löket a kedd reggelünkhöz, legyen szó munkáról, vagy még csak ébregetésről. Mindenkinek szól most a Grease 2000, ezzel menjünk tovább itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 10 óra után pedig természetesen szólnak. A keddi munkaidő mellé a legjobb zenék, hogy kicsit feldobják a hangulatot az irodában, a kocsiban, vagy éppen bárhol, ahol a munkát végezzük. Segítségemre lesz ebbe például majd az NSYNC, az I Want Your Back-kel érkezik majd a csapat.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ruhaadománnyal segíthetjük a TAMASZ Alapítvány Pécs munkáját. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Újra a lakosság segítségét kéri a TAMASZ Alapítvány Pécs. A közösségi oldalán azt írja a szervezet, klienseik megfelelő ellátása érdekében ruhaneműkre van szükség. Férfiak számára melegítő, póló, alsónemű, rövidnadrág, szandál, illetve sportcipő, míg a nők számára nyári ruha, melegítő, rövidnadrág, póló, alsónemű és szintén lábbelik, szandál és sportcipő az, amit várnak. Az adományokat hétfőtől vasárnapig, naponta reggel 8 és délután 5 óra között tudják fogadni, Pécsett a Dugonics utca 26-os szám alatti nappali centrumban. Közeleg a nyári szünidő, ezért számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat. Az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet azt írja, a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinten 8-9%-os növekedést jelent a korábbihoz képest. Az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A legmagasabb órabér az IT, telekommunikáció területén működő cégeknél várható. Véget ért a labdarúgó MB2 2025-26-os szezonja. A vasárnapi 30. fordulóban a HRM Kozár Misleny 2-1-re legyőzte a Karcagot hazai pályán, míg a Szentlőrinc idegenben aratott 2-1-es győzelmet a Tisza Kécske otthonában. A Kozár Misleny így 48 ponttal a negyedik helyen zárta a bajnokságot, a Szentlőrinc 33 ponttal a 14. Az MB2-ben a Vasas lett az idei bajnok, míg a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár van érvényben a munkaterületnél. Ivóvízhálózat bővítés zajlik a gyűkési városrészben. Szerdától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Az 58-as úton a pécsi szakaszon csatornáznak, az 1-es kilométernél lezártak egy sávot a belváros felé vezető oldalon. Ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a délelőtti munkaidőt. Hogy a legjobb zenékkel karöltve a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 19-e van, kedd, és természetesen nosztalgiázunk a 90-es évek és 2000-es évek világába. Ebbe az órába is itt lesz velem az NSYNC csapata az I Want Your Back-kel. A kezdés pedig a Crystal Waters-é, a Destination Calabria szól tőlük.
0: Best FM, a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, május 19-e van kedd, a névnaposok az Ivók és a Milánok, a születésnaposok között pedig Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Fair Play világnapja, és természetesen a legjobb zenéket hozom, hogy jól teljen a munkaidő. Egy nagyon pici franciázás következik, ugyanis a No Limits-el megyünk tovább most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, az NSYNC a csajok nagy kedvence volt, ez az I Want Your Back-kel. Egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk azzal a DJ-vel, azzal az úriemberrel, akinek sikerült Bryan Adams-et rávenni egy duettre, méghozzá egy zseniális remixnek köszönhetően, amit a dalára készített. Most nem ezzel a dallal jön sikén, de a Lavender Rant hozom tőle majd a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
1: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Lumbiszló Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Lumbiszló mai ebéd ajánlata 2990 forintért, csodálatos brokkoli leves pirított békön morzsával. Az A menü mustárban pácolt sertéstarja rántva habos burgonya pürével, a B menü zöldséges kuszkuszos lencseragúval töltött édes burgonya, a C menü görög fűszeres csirkecsíkok cacikivel és házisült burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, tárkonyos sirkeragú, színes paprikás sült hal, zöldségfasírtal. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat csedáros burgonyakrémleves kolbászmorzsával. Az A menü csirkés zöldséges brassói, a B menü rántott gomba zöldséges jázmirizssel, kapros uborkás majonézzel. És végül a vegán menü 3290 forintért, édes burgonyakrémleves, sült fokhagymás, koktélparadicsommal, mexikói töltött kaliforniai paprika, snidlinges tejföllel. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig természetesen hozom a legjobb zenéket. Van még egy utolsó délelőtti óránk, amit együtt töltünk, és ebben az órában jön, ami még nem volt. Itt lesz például velem Eminem, a The Real Slim Shady tolja majd 11 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsoldai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
5: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, csodálatos brokkoli leves pirított pékön morzsával. Az A menü mustárban pácolt sertéstarja rántva habos burgonya pürével, a B menü zöldséges, kuszkuszos, lencseragúval töltött édes burgonya. A C menü görög fűszeres csirkecsíkok cacikivel és házisült burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, tárkonyos sirkeragú, színes paprikás sült hal, zöldségfasírtal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat cheddaros burgonya krémleves kolbászmorzsával. Az A menü csirkés zöldséges brassói, a B menü rántott gomba zöldséges jázmirizssel, kapros uborkás majonézzel. És végül a vegán menü 3290 forintért, édes burgonya krémleves, sült fokhagymás, koktélparadicsommal, mexikói töltött kaliforniai paprika, snidlinges tejföllel. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejtelésével.

0: délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Kikerülték a szolgálati utat a kegyelmi ügyben, ez derült ki az aktánkból. Keresik az új James Bondot, sok napsütés várható ma, és csak néhol lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy jogilag ezt azért tehették meg, mert az érintett K. Endre könyvet írt a történetről. A kormányfő elmondta, hogy a dokumentumokból az derül ki, hogy az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit nem támogatta azt, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Ennek ellenére Novák Katalin volt köztársasági elnök, mégis kegyelmet adott neki. Ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt zárták le az ügyet. További részleteket egyelőre nem lehet tudni, ezért a miniszterelnök felszólította Súlyog Tamást, jelenlegi köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos elnöki hivatalban lévő dokumentumokat. Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap az NKA kifizetéseit. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán azt mondta, hogy átnézik a korábbi kifizetéseket és letiltják a jogszerűtlen utalásokat. Hozzátette azt is, hogy a bent ragadt pénzeket ezután ki fogják majd fizetni. A Nemzeti Kulturális Alap többek között művészeket, könyvtárakat, könyvkiadókat, fesztiválokat és zenei produkciókat támogat. Jól kereshetnek idén nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok. Hivatalosan is keresik az új James Bondot. Az Amazon MGM filmstúdió megerősítette, hogy már zajlanak a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. Ő ugyanis az 5 évvel ezelőtti legutóbbi James Bond filmben búcsúzott a szereptől. A most készülő új alkotás egyébként már a 26. film lesz, és eddig 6 színész bújt bele a legendás 007-es ügynök bőrébe. Elsőként Sean Connery volt James Bond a filmvásznon, aztán Roger Moore-t, Timothy Dalton-t, Pierce Brosnan-t és Daniel Craig-et láthat brit titkos ügynökként. Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A délelőtti munkaidő legnehezebb órája jön, ugyanis ki kell bírni még ezt az egy órát ebédig, hogy ehessünk. Én már tűkön ülök, nagyon éhes vagyok, úgyhogy gyorsan mondok egy kis étvágy csillapítót, hogy mivel készültem ebben az órában. Itt lesz például velem a Soul to Soul, a Get Alive-val érkezik majd a csapat, de Gloria Estefan hangja is felcsendül, a Turn a Beat Around-ot hozza majd el.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: mondanám.
1: Best FM a legjobb zenék. A 90-es évekkel folytatjuk, mégis a 70-es évek diszkó világát, klub energiáját fogjuk egy kicsit átélni, méghozzá Gloria Estefánnak köszönhetően, és nagyon remélem a munka mellé is megadja az energiát a kis house-os elemekkel díszített dal. Jön a Turn a Beat Around és Gloria Estefán ide a

úgysem felelnél. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik gyerekcsapata, a Hands on Tesók zenét, ez volt az Mbapp. Szép napot kívánok mindenkinek a mai napon. Május 19-e van, kedd, az Ivók és a Milánok a névnaposok, a születésnaposok között Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Fair Play világnapja. Egy rövid szünet következik, aztán természetesen az óra végéig még hozom a legjobb zenéket. A szünet után itt lesz velem a Deja Vu, a Can't Stop-pal kezdek, én se tudok még megállni az óra végéig. Stop thinking of you, 'cause you're the one I want tonight. You make me feel so right. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Learning to Let Go Heinz Gábor Bigától, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővé a délután egészen este 6 óráig, ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben fognak szólni méghozzá Night Shift csapatának köszönhetően, és hogyha kedd, akkor White Boy mellé érkezik Hangya, ami nem tesz mást, mint hogy funky zenék szólnak majd mixben az első 2 órában, ezt lehet majd élvezni este 6 órakor, én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap találkozhatunk legközelebb majd itt reggel a Best FM-en. Mindenkinek kívánok szép délutánt, utoljára a Melody Maker-t indítom, ez a Money Monday, Wiz Hall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Holnapig rendelkezhetünk az adónk 1+1%-áról, egyelőre nem támadja meg újra iránt az Egyesült Államok, sok napsütés várható ma is, 23 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Még több százezren nem rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, erre holnap éjfélig van még lehetőség. A határidő betartása pedig fontos, mert a késve küldött felajánlások érvénytelenek lesznek, erre hívta fel a figyelmet a NAV. Az adóhatóság azt közölte, hogy eddig már több mint 1 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, amit a legkönnyebben online az ESJL felületén lehet megtenni. Tavaly több mint 1.800.000-re rendelkeztek az 1+1%-okról, így több mint 20 milliárd forinttal segít tették az egyházakat és a civil szervezeteket. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, ezt mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
1: Krémmel töltött ostyákat mond ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Összesen 15 féle terméket vettek le a polcokról, mindegyik a Karamell Csokó Kft. Édessége, és az a gond velük, hogy határérték feletti glutént tartalmaznak. Ezért a hatóság arra kérte a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy ne fogyasszanak ezekből a termékekből. Az érintett édességek listáját és fotóját a Népik oldalán lehet megnézni. Donald Trump elhalasztotta az újabb katonai támadást Irán ellen. Az amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére tette ezt, erről írt a közösségi oldalán. A posztja szerint az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy egy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak és a Közel-Kelet minden államának elfogadható lesz, és amely magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk ma, sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ámul dél, úgyhogy jöttem örömet fakasztani. Na jó, szimplán jó zenéket hozni ma délután, amivel egyszerűen csak jól érezzük magunkat. Jön mindjárt Kim Mazzell és a Young Heart Run Free, itt lesz majd Kelly Rowland is és a Work, úgyhogy ezzel kívánok jó munkát az éppen munkában lévőknek. Christina Aguilera pedig Ricky Martinnal indít.

Best FM a legjobb zenék, napsütéses vidám délutánt kívánok mindenkinek, és igazán jó hangulatot. Azoknak is természetesen, akik mondjuk ballábbal keltek fel, vagy ez nem feltétlen az ő napjuk, úgy érzik. Most egy kicsit nekem is ilyen volt a délelőtt, úgyhogy fogjunk össze, hallgassunk jó zenéket, hát ha attól egyébként jobb lesz a kedvünk. Nekem ez általában beválik. Úgyhogy hozom majd a Nightcrawlers dalát, jön a Push the Feeling On, itt lesz Kelly Rowland és a Work, ha már dolgoznunk kell. Közlekedési információkat is hozok, napkérdését is, úgyhogy számíthatnak rám. Na meg Kim Mazelre, Young Hearts Run Free, the Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik éppen úton vannak, mindenki vigyázzon magára és egymásra, ha pedig bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi nekem vagy felhív. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a 14-es kilométernél a Hárosi Dunahídon éppen karbantartás van, úgyhogy a belső sáv zárva is van. Az aktuális munkaterület mögött jelen pillanatban is 3 kilométeres a torlódás, vagy már ezt is meghaladta. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, ez az info is idejött, ha bárkinek van még, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Na gyerünk tovább, ez volt a New Level Empire és a Republic dala, a Valódi, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert mindjárt egy óra. Utána Király Viktor nyitja majd az órát, a következőt. Itt lesz a szóló.

0: Zsolt dala is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok, és a belépés ingyenes.
0: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Sándor Palota átadja a kegyelmi ügyiratait a kormánynak, osztrák mozdonyokkal lesz pontosabb a MÁV, napos, enyhe, többnyire száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átadja a kormánynak a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota. A közleményükben azt írják, hogy hivatalos megkeresés esetén készek segíteni a dokumentumokkal. Magyar Péter miniszterelnök ma szólította a Fejsúlyog Tamás köztársasági elnököt arra, hogy hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy aktáit, abból ugyanis kiderülhet, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök miért adott kegyelmet K. Endrének annak ellenére, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem javasolta ezt. Az ezt bizonyító iratokat ma hozták nyilvánosságra. Már készül a MÁV a nyári szezonra. Májusban 6 darab vadonatúj Siemens Vectron mozdony érkezett a bérelt mozdonyflottába, így most már 45 ilyen mozdony húzza a vonatokat. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egy is volt posztja szerint ezek a mozdonyok eddig főleg a kelet-magyarországi IC-kkel közlekedtek, de nyáron a keszthelyi szerelvényeket segítik, ezáltal csökkenhetnek a késések a Balaton partján. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. Ezután június 1-től kezdődnek majd a szóbelik, először az emelt, majd a középszintűek, amelyek július 1-jéig tartanak. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondol úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-jéig várjuk a pályázatokat.
1: Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni koraesti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes keddet mindenkinek, Majoros Rita vagyok, na ebben az órában is isteni zenék jönnek, a mi kedvünkre tesznek. Például Estelle és Kanye West jön majd az American Boy, itt lesz Whitney Houston és a Step by Step, de jön a Salome de Bahia is, úgyhogy jöhet egy kis csípőtekerés és az outro lugár. Most Király Viktor indítja az órát.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap témáját, a nap kérdését. Ma beköltözünk, de nem is akárhogyan. Azt gondolom, elég sokan vagyunk azok, akik már költöztünk életünkben. Na de, akár legyen ez albérlet, legyen ez saját ház, saját lakás, teljesen mindegy. Mi volt a legbizarabb, vagy legviccesebb, vagy akár legmegdöbbentőbb sztori, ami az előző lakókkal történt? Mit vittek el, ami mondjuk indokolatlan volt, mi az, amit ott hagytak, amit mondjuk nagyon nem kellett volna, milyen állapotok fogadtak minket, stb. 0620-55-55-155. Ide jöhetnek ezek a történetek. És ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Oda is várom őket, hogyha valaki egy kicsit hosszabban üzenné meg, de nyugodtan fel is hívhatnak, úgyhogy jöhetnek az igazán vicces, vagy megdöbbentő, vagy akár tényleg nagyon háporszongató történetek is. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, úgyhogy Whitney Houston énekel mindjárt egy nagyot. Előtte még Estelle jön, és Kanye West, és az American Boy, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autót keleti szektorába kaptam egy infót, hogy Gyál közelében szalagkorlátot javítanak. 34-es kilométernél zárva a belső sáv és legalább 3 kilométeres

0: önöknek is, hogyha úgy könnyebb. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt ennek az órának is vége, pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears-el indulunk. És jön majd a kompakt diszkó is a hősökkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadályközpontban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik, vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
5: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
6: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejtelésével.

délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Még több millióan nem adták le az adóbevallásukat, depressziós az egyetemisták többsége, egész héten napos időnk lesz, de gyenge esők bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat. Holnap éjfélkor jár le a határidő, ennek ellenére eddig 2 millió 200 ezer bevallás érkezett, pedig a NAV több mint 5 millió 600 ezer tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok. Nincsenek jól az egyetemisták és főiskolások, 40%-uk küzd depresszióra utaló tünetekkel, és ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról, ez derült ki egy friss magyar tanulmányból. Eszerint a fiatalok a szorongásuk enyhítésére gyakran használják a közösségi médiát, pedig az tovább súlyosbíthatja a problémáikat, azért mert ők annak a generációnak a tagjai, akiknek a személyiség fejlődését már egészen fiatal korukban is befolyásolták a közösségi oldalak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba, vagyis az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőzködő őzgidákat és fészekaljakat. Ezt mondta rádiónak Bleier Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, és onnan kimentjük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kasszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Napos, többnyire száraz időben bízhatunk ma. Sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, lassan 4 perccel, megy tovább a jó hangulatú délutáni Majoros Rita vagyok. Hamarosan pedig Sonic jön, és a Skyna, meg a Red Hot Chili Peppers, és az Other Side. Én egy sütit szeretnék, legszívesebben valami jó csokisat, de nem, 2 napja tart a diéta, úgyhogy még erős vagyok. Úgyhogy inkább táncolok Britney Spears dalára itt a Gimme More. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése, jobban mondva inkább témája az, hogy a költözésnél kinek mi volt a legmegdöbbentőbb, legbizarabb vagy legnevetségesebb dolog az előző tulajjal, vagy az előző bérlővel, hogyha a bérletről van szó. Mi az, amit otthagyott, mi az, amit indokolatlanul magával vitt, stb. Na nézzük, mit ír Robi. A beköltözés után az albérletbe kiderült, hogy a gardrób hátfala mögött van egy egész minibár, mindenféle poharakkal, viszkis üvegekkel, üresek voltak egyébként, mint egy igazi titkos James Bond szekrény. Van azért ebben némi, nem is tudom, félelmetes faktor. Tomi is írta, az előző lakó magával vitte a konnektorokat, nem viccelek, a falban csak lyukak maradtak. Nem igazán értettük miért, főként, hogy albérletről van szó. De ha már leszerelés, Zoli is írt, hogy náluk az előző bérlő mindent ott hagyott, kivéve az ajtó kilincseket, azokat valamiért leszerelte és elvitte, de ezen kívül tényleg bútort, mindenféle konyhai eszközt ott hagyott, csak valahogy a kilincseket vitte el. Néha jó lenne ezeket megkérdezni. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide a hasonló sztorik, vagy hogyha valaki megmerte ezeket kérdezni és kapott is rá választ, mindenképpen érdekel. A jó zenék pedig a folytatásban is itt vannak, hiszen jön a Red Hot Chili Peppers és az Other Side, előtte még a Crystal Waters-el megy tovább a nap. Remélem, hogy jól mulatnak.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, az úton lévőknek pedig szerencsés utat, tudják, mindenkit hazavárnak, úgyhogy legyünk óvatosak. Infót kaptam a Gyáli úti felüljáróról, hogy a Fék utcai kereszteződés előtt baleset történt, és egy kisebb dugó is kialakult, úgyhogy a Budapesten autózók erre figyeljenek. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van az utakról, megköszönöm, hogyha megírja. Még azt kaptam, hogy az M0-ás autóút keleti szektorán, gyár közelében továbbra is szalagkorlátot javítanak a 34-es kilométernél. A korlátozás megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat továbbra is. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatunk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Nem tartják meg idén a Sétatér Fesztivált Pécsett. Napos, gomoly felhős időnk lehet holnap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén nem lesz Sétatér Fesztivál Pécsett. A szüneteltetésről keddig közleményében számolt be a zsolnai örökségkezelő. A ZSÖK azt írja, a döntés magyarázataként likviditási nehézségek keletkeztek, mivel a mai napig nem történt meg az állami támogatás folyósítása, és a tervezett költségvetés szerint 400 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak támogatói oldalon. Fedezet nélkül pedig nem indítják el a programsorozatot. A közleményben azt is leszögezik, számos egyéb program vár a közönségre a következő hetekben is. Lesz Római Fesztivál, Zsolnai Fényfesztivál, megtartják a nyárvégi Szamárfül Fesztivált is. A részletekről a ZSÖK oldalán lehet tájékozódni. Megrázó hírrel folytatjuk. Emberölés miatt indított eljárást a rendőrség egy 17 éves lány halála ügyében. A polisz.hu oldalon az olvasható, hétfőn reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci negyedik emeleti lakásból kiesett egy ember. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ám a fiatal lány nem sokkal később életét veszítette. Az eset tisztázása jelenleg is tart, ám nem zárható ki az idegenkezőség. A rendőrség ezért emberölés miatt indított eljárást, és így vizsgálja a haláleset körülményeit. baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint május 1-én délután 2 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd anélkül, hogy körülnézett volna, leszaladt az úttestre. Ott egy sötétzöld Honda Civic elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről, hátrahagyva vezeték nélküli fülhallgatóját és testékszereit. Aki a balesetet látta, vagy érintettje volt, vagy bármilyen érdemleges információval rendelkezik arról, jelentkezzen telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a bronzéremért küzd a PVSK Veolia a Miskolc ellen. Az éremhez két győzelem kell. A két csapat hétvégi találkozóját Pécsett a PVSK nyerte, így jelenleg 1-0 az állás a párharcban a Pécs javára. Ma újra találkozik a két csapat délután 6 órakor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Ha újra a PVSK győz, övék a bronzérem. Hogyha a Miskolc nyeri a mai találkozót, akkor a harmadik meccs dönt majd a harmadik hely és az érem sorsáról.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyűkési város részében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél, kora reggel 10, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Május 19-én a kedd délután már is folytatódik. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László. Addig játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Velünk lesz többek között az Ivy Mafia és a Volt egy álmom. Énekel Rúzsa Magdi, a Solt kezdi az Outcast.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, előtte viszont van még egy hallgatói segítségkérésem, hiszen a tegnapi nap folyamán elveszítettek egy hátsó rendszámtáblát, amelynek a jelzése András Dénes Béla 141-es, mindez pedig valahol Pécs és Komló között történt, amennyiben valaki megtalálta a rendszámtáblát, leadhatja a rendőrségen, avagy hívhatja a tulajdonost a 30-as 102-83-33-as telefonszámon. Folytatódik a zenei maraton, rövidesen a Krisztállal, a Sean Paul-lal, a Soulwave-vel, most pedig Coolio-val.

0: legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Érkezek az időjárás legfrissebb híreim előjáróban annyit, hogy felkészülhetünk a nyárra. Na nézzük a részleteket, Pécsett most még összességében 20-21 fokot mérhetünk, elszórtan kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok. Holnap reggel 10, napközben 23 fok várható, csütörtökön visszatér az esős idő, feltámad a szél, ott egyébként 23-24 fok lesz, pénteken már 25, szombaton a szeles és napos időben 27, vasárnap 28, jövő héten hétfőn 30-31 fokot mérhetünk, és bizony oda kell figyelnünk bőrünk egészségére, a fényvédőt senki ne hagyja otthon, ugyanis szombaton és vasárnap extrém magas lesz az UV-UVB sugárzás. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között velünk lesz a Kelemen Kobátban a Simple Red, a Honey Beast, illetve Robbie Williams is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset, és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Azt még nem is mondtam, hogy ma is várom a közlekedés legfrissebb információit. SMS Viber szám este 6-ig a 30-as 889 Szentegyhetes. Rövidesen hírekkel folytatjuk, Incani hozza a legfrissebbeket, addig pedig játszom a dalokat, folytatódik a zenei maraton, itt a Black Eyed Peas és a Don't Lie.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Az, hogy mennyire rohan az idő, ennek van egy ékes bizonyítéka, hiszen a következő dal, amellyel folytatódik az elei maraton, pontosan 20 éves idén. Amy Winehouse, Back to Black, hallgatjuk hamarosan, előtte viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
3: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Több százezren vannak, akik még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. 23 fok is lehet holnap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Több százezren vannak azok, akik még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre szerda éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert az ezután beküldött felajánlás érvénytelen, közölte kedden reggel az adóhatóság. Az 1%-os felajánlásokkal minden adózó egy számára fontos civil szervezetet és egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatja. A felajánlásokat leggyorsabban online az ESZIA oldalon lehet megtenni. A Forrás Színház vendégelőadását láthatja a közönség szerdán a Pécsi Nemzeti Színház N. Szabó Sándor termében. A Szókrátész Védőbeszédet című produkciót Boráros Imre Kossuth Díjas művész és Varga Gábor zongora művész tolmácsolásában nézhetik meg az érdeklődők. A rendező Pataki András volt. A produkció a történelem egyik legismertebb filozófusának utolsó megszólalását állítja középpontba. Fontos kérdéseket vetve fel az igazságról, a szabadságról és az emberi felelősségről. Az előadás este 7 órakor kezdődik. A tervezett ütemben zajlik Komlón a Komlóverzum mögötti parkoló fejlesztésének első üteme. A szakemberek már elvégezték a bontási munkákat, és helyükre kerültek a közvilágítási oszlopok is. Befejeződött a távhővezetékek feltárása, és megkezdődött az előregedett vezetékek cseréje is. A Komlói Újság úgy tudja, a távhővezetékek kiváltásával még ebben a hónapban végeznek a szakemberek, ezt követően indulhatnak meg a felszíni munkák a területen. Zárva tart csütörtökön a Mohácsi Városháza. Az EON tájékoztatása szerint május 21-én hálózatkarbantartást végeznek a hivatal épületében, illetve a környező utcákban. A munkák reggel 8 és délután 4 óra között áramszünettel járnak. A szolgáltatás kimaradása miatt ezen a napon a polgármesteri hivatal zárva tart. A hétvégén Szászváron rendezték meg a hagyományos baranyai önkéntes tűzoltó versenyt. Bár az időjárás nem volt túl kedvező, a csapatok helytálltak a megmérettetésem. Olyan versenyszámokban mérték össze tudásukat és ügyességüket, amelyek összehangolt csapatmunkát és precizitást igényeltek. A versenygyőztese ifjúsági kategóriában a Jövőszövő Önkéntes Tűzoltó Egyesület, míg a felnőtteknél a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület lett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
4: Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyükési városrészében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Kora reggel 10, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Annyi köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Szemtanúkat keres a pécsi rendőrség, hamarosan ezzel foglalkozunk. Addig viszont jönnek a dalok megállás, megszakítás mentesen több mint 20 percen keresztül, a 90-es évektől egészen napjainkig. Akivel indulunk, az nem más, mint Amy Winehouse, ez a Back to Black.
0: 101 hét Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM.
1: Szemtanúkat keres a pécsi rendőrség, ugyanis május 1-én 14 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futotta járdán Pécset a Rákóczi utca 69-es szám előtt, majd körültekintés nélkül leszaladt az úttestre, amely során egy sötétzöld Honda elsodorta. A gyalogos a baleset során megsérült, azonban elszaladt, ugyanakkor ott maradt a helyszínen néhány testékszere, illetve a vezeték nélküli fülhallgatója is. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki szemtanúja vagy érintettje volt az esetnek, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Hamarosan folytatjuk a Városi Gyereknappal, hogy mi minden lesz majd a zsökben, előtte viszont szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen. Itt lesz többek között Inna, Kollányi Zsuzsi, most pedig Ricky Martin, romantikázunk, ez a Private Emotion, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Május 31-én rendezik a Városi Gyereknapot a Zsolnai negyedben, ahol a megnyitó 10 órakor kezdődik a Ginkó téri színpadon. A nap folyamán várható varázsóra megrázó kísérletekkel, élményzóna, kötélkert, pandani világa, állatsimogató, autóbussimogató, lufi hajtogatás, illetve kézműves foglalkozás is. Ezzel kapcsolatban bővebben a Zsolnai negyed oldalán lehet olvasni. Én pedig folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit, nem győzöm hangsúlyozni a számom ezzel kapcsolatban a 30-as, 889-es. Rövidesen jönnek a mai születésnaposok és névnaposok, addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen. Itt lesz többek között a New Level Empire, egy brit formáció, egy duo, a Cosin és a Hide You, és ha már Britannia, akkor irány London, ez a Bermuda slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Május 19-e kedd van, névnaposok az Ívok és a Milánok. Jönnek a születésnaposok. 74 éves Menyhárt János, Máté Péter díjas, zeneszerző, dalszövegíró és gitáros. 63 éves Kerekes József, Jászai Mari díjas színész, szinkronszínész. 52 éves Kovács Áron, rádiós-televíziós műsorvezető, énekes és színész. És 48 éves Natalia Oreiro, énekesnő, színésznő, az egykori Vadangyal főszereplője, vagyis Milli. A folytatásban hamarosan friss hírek és információk, délután 5 órakor, most viszont pörgetem a hangulatot Lotfi Begivel. Szól a Hurrikán Majkával közösen a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: JT-vel, vagyis Justin Timberlake-el folytatjuk hamarosan, aki pályafutását olyan sztárokkal kezdte közösen a Mickey Mouse klubban, mint Britney Spears vagy éppen Christina Aguilera. Tőle szól a Señorita, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Boban Markovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauberdezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
1: Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Máta aján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Nem tartják meg idén a Sétatér Fesztivált Pécset. Napos gomoly felhős időnk lehet holnap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén nem lesz Sétatér Fesztivál Pécset. A szüneteltetésről keddig közleményében számolt be a zsolnai örökségkezelő. A ZSÖK azt írja, a döntés magyarázataként likviditási nehézségek keletkeztek, mivel a mai napig nem történt meg az állami támogatás folyósítása, és a tervezett költségvetés szerint 400 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak támogatói oldalon. Fedezet nélkül pedig nem indítják el a programsorozatot. A közleményben azt is leszögezik, számos egyéb program vár a közönségre a következő hetekben is. Lesz Római Fesztivál, Zsolnai Fényfesztivál, megtartják a nyárvégi Szamárfül Fesztivált is. A részletekről a ZSÖK oldalán lehet tájékozódni. Megrázó hírrel folytatjuk. Emberölés miatt indított eljárást a rendőrség egy 17 éves lány halála ügyében. A polisz.hu oldalon az olvasható, hétfőn reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci 4. emeleti lakásból kiesett egy ember. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ám a fiatal lány nem sokkal később életét veszítette. Az eset tisztázása jelenleg is tart, ám nem zárható ki az idegenkezőség. A rendőrség ezért emberölés miatt indított eljárást, és így vizsgálja a haláleset körülményeit. Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint május 1-én délután 2 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd anélkül, hogy körülnézett volna, leszaladt az úttestre. Ott egy sötétzöld Honda Civic elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről, hátrahagyva vezeték nélküli fülhallgatóját és testékszereit. Aki a balesetet látta, vagy érintettje volt, vagy bármilyen érdemleges információval rendelkezik arról, jelentkezzen telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a bronzéremért küzd a PVSK Veolia a Miskolc ellen. Az éremhez két győzelem kell. A két csapat hétvégi találkozóját Pécsett a PVSK nyerte, így jelenleg 1-0 az állás a párharcban a Pécs javára. Ma újra találkozik a két csapat délután 6 órakor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Ha újra a PVSK győz, övék a bronzérem. Hogyha a Miskolc nyeri a mai találkozót, akkor a harmadik meccs dönt majd a harmadik hely és az érem sorsáról.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyűkési város részében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Kora reggel 10, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően indítom az órát, hiszen jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, többek között az újdonsággal, Valmar, K. Kevin, LL Junior volt pár alkalom, de mellette hallható lesz a French Affair felvétele, most pedig Justin Timberlake, ez a Señorita.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Amilyen volt a mai időjárás, nagyjából pont olyan lesz a holnap is. Reggel 10, napközben a 22-23 fok a jellemző, és továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok. A csütörtök szelesebb lesz 24 fokkal, pénteken marad a szél, de már 25 fok, szombaton 27 fok várható, míg vasárnap 28, jövő héten hétfőn pedig 30, akár 31 fok is előfordulhat. Érdemes figyelni a hétvégén, hiszen magas lesz az UV-UVB sugárzás, ami kitart egészen hétfőig. Az időjárás hírei után rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz Emily Sandé, Tóth Gabi, illetve most Sophie B. Hawkins a 90-es évekből, szól a Right Beside You, a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101.7 Best FM. Egyre többet hallani a tigris szúnyogról, aminek egyedeit már a Baranyában is megtalálták, hogy valóban veszélyes-e ránk nézve ez a vérszívó, már is kiderül, vendégem professzor dr. Mayer József, a PTM ökológus-zoológusa.
1: Ez a tigris szúnyog Ázsiában behurcolással került valószínű, hogy Európában, Albániában találták meg legelőször, és oda nagy mennyiségű használt gumiabroncsot vittek, valószínű, hogy ebbe a gumiabroncsba lévő pangóvízbe, vízzel együtt hozták be a szúnyoglárvákat, és aztán ott kikeltek, de be lehet hozni egyébként más módon is, teszem azt vizes talajt kívánó dísznövényekkel, aminek most nagy a divatja, tehát ilyen pálmafélékkel ugyancsak behozhatták. És akkor innen terjedt el Európa, Olaszországba, vagy Franciaországba, és ma már Skandináviába is megtalálható a tigris szúnyog. És innen terjedt el az amerikai kontinensen is, ott is a 90-es években és az ezredforduló.
0: A tigris szúnyog miben különbözik a csípőszúnyogtól?
1: Hát csípőszúnyogoktól, mert ugye Magyarországon mintegy 50 szúnyogfajt ismerünk, csípőszúnyogot, tehát ez egy gyűjtő fogalom, hogy csípőszúnyog, ebből 50 fajt ismerünk, most Ázsiából még 3, ezek közül egyik a tigris szúnyog, ez viszonylag kis testű szúnyogfaj, ami nagyon jellemző rá, hogy feltűnően mintázott, tehát a lábai és a teste is fekete-fehér mintázatú, és ez a fekete-fehér mintázat elég könnyen felismerhetővé teszi.
0: A tigris szúnyog milyen betegséget terjeszthet?
1: Betegséget sem kilóra, sem méterre, sem enyévre nem mérik. Ez betegséget nem lehet terjeszteni, hanem kórokozót lehet terjeszteni, és ezek a kórokozók vagy megbetegítenek, vagy nem. Ugye, ez a betegség az valamilyen tünet együttes. Azt kell mondanom, hogy tigris szúnyogról még nem sikerült kimutatni nálunk, Magyarországon, hogy valamilyen kórokozót is terjesztett volna, szemben például a hazai csípőszúnyogokat, mondjuk a házi szúnyogot, vagy a dalos szúnyogot. Tehát gyűjtjük, vadásszuk, és erre az ökológiai kutatóközpontnak egy bázisa is van. Virológiai vizsgálatok még ezeket a kórokozókat nem mutatták ki. Ugye egy kórokozókat terjesztő élőlény, jelen esetben a tigris szúnyog, akkor tud kórokozót terjeszteni, ha egy beteg emberbe, egy fertőzött emberbe szív vér, és ebbe a vérbe benne vannak ezek a mondjuk a dengiláz okozó, vagy a mikrokefáliát okozó vektor, és ezt aztán a nyál mirigyeivel, amikor egy másik emberből vérszív, ezt a nyálat ugye a sebbe bocsátja, és így aztán átviszi. De ha nem talál magára beteg ember, akkor önmagában ez az állat semmilyen veszélyt nem jelent. Tehát néhány hazai szúnyogból már kimutatták például a dengi rázat, de a tigris szúnyogból még nem. Ez nagyon fontos leszögezni, hogy önmagában egy kórokozókat terjesztő, pontosabban betegséget okozó, megbetegedést okozó, kórokozót terjesztő állatnak a jelenléte még nem jelenti azt, hogy járványveszély van. Veszély akkor van, hogyha ez a kórokozó is jelen. Ugye szokták viccesen a szakmai körökben mondani, hogy hát a maláriától nagyon egyszerűen meg lehetne szabadulni, vagy a maláriás szúnyogot írtsuk ki, azt ugye nem lehet, malária kórokozóját írtsuk ki, hát az sem lehet, és hát az emberbe szaporizik, az embert írtsuk ki, azt lehet.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd a Maroon 5 és a Mix Me Wonder, előtte Berkes Olivér, és a rólad szól a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
4: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadályközpontban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik, vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik nénye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Meghalt Scherer Péter színművész. A visegrádi együttműködés felélesztéséről beszélt a kormányfő Krakkóban. Sok település csatlakozott a vágatlan májushoz. Villányi Eszter vagyok. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Halálhírét a Nézőművészeti Kft. Tette közzé közösségi oldalán. Scherer Pétert Jancsó Miklós filmjei mellett olyan alkotásokban is láthattuk, mint a Kontroll, az Argo, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. A színészkedés mellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is tevékenykedett. 2020-ban Karinti gyűrűvel díjazták. Scherer Péter 64 évet élt. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
6: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
5: Több városban is rossz a levegő minősége. Szombathelyen, Ajkán, Kaposváron, Tökölön és Sarródon is kifogásolt kategóriában van a légszennyezettség mértéke, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb méréseiből. A szakértők szerint a következő napokban nem várható jelentősebb változás az időjárásban, ezért arra kérték az érintett városokban élő légzőszervi betegeket, hogy töltsenek kevesebb időt a szabadban. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Egy nagyon fontos szolgálati közleménnyel kell kezdenem a mai napot. Kedves Bodza, boldog szülinapot. És tudom, hogy nagyon jól néz ki a bónis szivárványos torta, de nem kell ma megenni az egészet. Jó, maradjon holnapra is. 6-5-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemezjátszók mögött, hiszen kedv van. 6 után járunk pár perccel, úgyhogy mostantól funky, 120 perccel át, ez van a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Keddenként pedig kizárólag a legjobb funky mixek szólnak 120 percen át megállás nélkül. Velem White Boy az első hangjával a második órában, és hogyha valaki a korábbi mixeimről lemaradt volna, és szeretne pótolni, akkor mixcloud.com/DJ White Boy ezen a profilomon megtehet, és persze olvasgathatja a mixekhez mellékelt tracklistákat is.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ugyan még csak kedv van, de szerintem nem korai már most az előttünk álló hosszú hétvégéről beszélni. Csak azért, hogyha valaki esetleg nem tudná, most nekik szólnék, hogy semmiféle változást nem fog ez okozni a menetrendben. Szombaton ugyanúgy hip-hopot és R&B-t fogunk majd mixelni a Nácsi felején 6 és 8 óra között Slim Fit-tel. Vasárnap Chill Lounge és Deep House Monard a menetrend DJ Németivel. Hétfőnként pedig, ahogy az hétfőnként lenni szokott, jönnek majd a legnagyobb Classic House darabok Lauer Christiannal 6 és 8 óra között.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Maradnak a funky zenék, maradok én is, csak a pult túloldalán. Az én helyemre pedig jön Hangya, és a következő órában ő fog majd mixálni, ahogy az keddenként lenni szokott, még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky darabokból. Szóval senki sehova, mert hogy pár perc múlva innen folytatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódtak a harcok Ukrajnában, többet kereshetnek a diákok a nyári munkával, elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az ukrán energetikai rendszer támadta éjszaka az orosz hadsereg. Ketten meghaltak és 21-en megsebesültek, miután ballisztikus rakétával mértek csapást az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Az ukrán erők orosz olajipari létesítményeket támadtak. Az orosz-ukrán háborúnak újabb kárpátaljai áldozata van, egy 31 éves beregszászi férfi esett el a harcokban. Közben Vlagyimir Putyin Kínába látogatott, az orosz elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására érkezett Pekingbe. A két államfő a kétoldalú kapcsolatokról és az együttműködés különböző területeiről tárgyal, emellett nemzetközi és regionális kérdéseket vitatnak meg. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok, átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Éjszakára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szóval ott tartottunk múlt kedden, hogy a Fugees
4: hang... Most már hagyom befejezni,
3: jó,
4: a mondatot.
3: Jó, már ennek. Szóval, hogy a Fugees hang, mint a ugye Ready or Not, az egy Enya Bodicea című dalának a hangmintája volt, és nem lehetett tudni, hogy a Lauryn Hillék kumantani akartak, vagy tényleg csak kiment a fejükből, ugye az volt nekik az első nagy lemezű, gondolom, hát örültek neki, hogy megjelenhet. Nem rakták fel az Enyát, meg se jelent, tehát fel se tüntették ugye az albumon, hogy akkor ez tőle származik, és akkor konkrétan ott volt a lehetősége az Enyának, hogy na most akkor, ha azt mondod, hogy nem, akkor nem jelenik meg a nagy lemez. Tehát hogyha az Enya azt mondta volna, hogy már pedig ő ez nem járul hozzá, akkor megjelenés előtt az összes CD-t, izét, bakát, mindent visszahívtak volna a boltból meg a raktárból, hogy hát akkor ez nem jelentett meg, mert hogy nincsenek tisztázva a jogdíjak, és akkor aztán az Enya pedig jó fej volt, és azt mondta, hogy hadd menjem. És gyakorlatilag, tehát hogy lehet, hogy ennyi múlott az, hogy a Fugees-nak egyáltalán megjelent az albuma, vagy sem. Tehát,
4: hát lehet, hogy ennyi múlott, de azért az érdekelne, hogy mindezek után mondjuk kapott-e folyósítást Enya.
3: Azt nem tudom, de utána ugye megcsinálta a Mario Venus az I Don't Wanna Know-t, amiben szintén benne van, ott már minden rendben volt, mert szerintem még egyszer nem akartak kockáztatni ezzel, hogy esetleg a írművésznő majd bekeményít, és akkor azt mondja, hogy... szó se lehet róla. Na, Michael Jackson, ja, meg közben egyébként kedv van, úgyhogy funky, még egy órán keresztül anyával itt a Besten a Nácsikben. Majd a Jacko filmről akarok kérdezni, mert te már láttad, ugye?
4: Láttam.
3: Na. A legjobb

0: Minden megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na mesélj, milyen volt a Jack Hoff film, én még mindig nem sikerült.
2: Hát kérlek széken, nekem nagyon tetszett. De hát mondom, én elfogult vagyok ezzel a stílussal kapcsolatban, mert ugye ezek a zenei életműdrámák, ezek nagy kedvenceim. Szóval teljesen mindegy, hogy
1: egyet mondjam meg nekem, de őszintén. Biztonsági játék?
2: Figyelj, mivel lesz második része, ezért nem
1: igen?
2: tudom. Igen? Igen, úgy hagyták abba, hogy
1: ez
2: a történet...
1: Meddig tart?
2: Ez kérlek szépen a Bad Turné végéig, aha, ha jól tudom.
1: Igen, és utána kezdtek jönni. Igen,
2: igen, utána jöttek a problémák, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lesz biztonsági játék. Azért ugye a családi konfliktusok, hát... volt benne nyilván, tehát az atyai, hogy is mondjam,
1: szigor, igen.
2: Szépen fogalmaztam, de azért annyira nem volt kibontva. Uh-huh. Ugye a baleset, ugye a...
1: Leégett a haja a Pepsi forgatáson,
2: az ugye az ki lett bontva, sőt olyannyira, hogy ugye hogy mennyire sérült a fejbőr, meg ott az ideghálózat, aha, és hogy tulajdonképpen a fájdalomcsillapítókra valójában később ezért szokott rá.
1: Aha.
2: Mert hogy az élete során folyamatosan fájdalmai voltak ezzel kapcsolatban. Szóval én abszolút elfogult vagyok ezzel a stílussal kapcsolatban, úgyhogy én meg amúgy is Jacko rajongó vagyok. Nem vagyok vak rajongó, de Jacko rajongó vagyok. És én nekem nagyon tetszett, és várom a következő részt, mert úgy fejezték be egyébként.
1: Tényleg lesz?
2: Nem, hogy a történet folytatódik.
1: Aha.
2: És hogy egyébként már a forgatási engedélyt kikérték a Neverlandi birtokra.
1: Aha. Na és lesz az Oscarja a Jafarnak?
2: Azt mondják,
1: hogy egy zseniális volt, igen.
2: Zseniális. Tényleg úgy hozza a csávó, hogy tényleg. Annyi, hogy a fizimiskája egy icipicit masszívabb, izmosabb srác, egy picit. De ugyanaz a testalkat, ugyanaz a pacek, tényleg nagyon jó hozza.
1: Na, hát mire kész lesz a második, talán majd én is majd akkor látni fogom a tigrezésre. Remélhetően. Ne csak mindig a Barbie mozi eljárják.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na, akkor kényes témához értünk.
2: Kényes?
1: Mixcloud.
2: Mixcloud, ja persze. Hát aki ezeket a mixeket szeretné meghallgatni, és némiképp magáévá tudni, az a www.mixcloud.com/hangya, nagy H-val tessék begépelni a nevemet, és hogy ott meg lehet találni.
1: Megszámlálhatatlan mennyiségű.
2: Uncountable.
1: 200-ig számoltad, és utána már engedted.
2: Igen.
1: Így valahogy. 10-esével számoltad.
2: Igen, a kettő. Igen.
1: Jó, akkor.

0: percben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Hogy ilyen szépen ráköszek akkor az előző darát, akkor a Funky Family akkor erre a hétre búcsúzik.
2: Már vége is van.
1: Ennyi. Vége van, kicsi.
2: FF, Funky Family, ez jó?
1: Na, ez valahogy meg be kéne építeni a
2: igen.
1: Keddi szlogenbe. Jó van, Hangya, nagyon szépen köszönjük, jövő kedd.
2: Sziasztok, itt leszek.
1: Csáll. Csáll.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: EU delegáció Budapesten az uniós pénzek hazahozataláról tárgyalnak. Holnap lejár az Esztria bevallás határideje. Elhunyt Scherer Péter színművész. Villányi Eszter vagyok. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról szóló tárgyalások eredményével kapcsolatban a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, péntekig egyeztetnek az Európai Unió delegációjával párhuzamosan több fórumon. Azt, hogy mekkora előrelépést sikerült tenni, hétvégén lehet majd látni. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. A politikai megállapodásra jövő héten kerülhet sor Brüsszelben. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat, holnap éjfélkor jár le a határidő, ennek ellenére tegnapig 2.200.000 bevallás érkezett be, pedig a NAV több mint 5.600.000 tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. A szóbeli megmérettetések június 3-án kezdődnek. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, a razzia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha nem is koncertezett annyit Magyarországon Sean Paul, mint mondjuk a Depeche Mode, de azért párszor már ő is járt itt nálunk. Legutóbb éppen most vasárnap adott koncertet a Budapest Parkban. Ő is, és az emlegetett Depeche Mode is érkezik majd a következő órában. A Depeche Mode az It's No Good, a Sean Paul pedig a We Be Burning-nel hamarosan.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül kulcsfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Mindenesetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden jön a Truly Medley Deep.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

Best FM a legjobb zenék. Szombati rezidensünk Slim Pitz, ami kint volt vasárnap a Sompol koncerten. Azt mondta, jó volt, de majd szombaton mesél róla bővebben, úgyhogy ezért is érdemes lesz minket szombaton hallgatni, nem 120 percnyi hip-hop és R&B-ért. Jan Sompol és a új

Vesztefem a legjobb zenék, bevallom őszintén, a névnap intézményét, mint olyat nem nagyon értem, azt meg pláne nem, hogy egy évben miért van többször is ugyanaz a névnap. Valéria például van április 28-án, meg június 5-én is, meg most Amy Winehouse-nak köszönhetően. Well,

Best FM, a legjobb zenék. 1993-ban ezen a napon indult el a Depeche Mode Monstre világkörüli turnéja, a Devotional Tour, amiben hát olyannyira belefáradt a zenekar, hogy az hagyján, hogy Dave Gehen az egyik koncerten szívinfarktust kapott, de a turné végére annyira megromlott a viszony a tagok között, hogy Alan Wilder aztán ki is szállt a zenekarból. 93-ban ez a dal még nem létezett, ez a 97-es Ultra című album második kislemeze. Jön az It's No Good, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A lengyel-magyar kapcsolatok erősítésén dolgoznak. Kölcsön IC-kocsikkal készül a MÁV a nyárra. Halálos lakástűz történt Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Vinylányi Eszter vagyok. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalom támogatására az osztrák vasúttól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatott, az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC-kocsi van, mint az elmúlt években, azonnal kellett lépni, mondta a tárcavezető, és hozzátette, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson. Halálos lakástűz történt Mátészalkán. Egy idős férfi vesztette életét, közölte a katasztrófa védelem. Egy családi ház fürdőszobájában csaptak fel a lángok. A helyiségben ruhák és egy kerékpár akkumulátor égett. Azt feltételezik, hogy a zárlatos akkumulátor okozta a tragédiát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Nagy rész derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Július 3-án jelenik meg az új Madonna nagylemez, a Confessions 2. Már megvan a dalok listája is, ott vannak a közreműködők, nem szerepel közöttük Britney Spears, szóval a hőnáhított újbóli duett legalábbis erre az albumra nem jött össze, úgyhogy mi is a régivel, a Me Against the Musical érkezünk majd ebben az órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék. Állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés zsinórban Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boys-nak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis erősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl fényidei showjában ők lépjenek fel.

Best FM a legjobb zenék, hogy a valakinek a Pori Jazz Fesztiválról még mindig az ugrik be, hogy végre láthatatlan gitár és klarinét szólókat kell hallgatni. Nem, mondom az idei line-upot. John Legend, Seal, Sugar Babes, Tom Odell és a most érkező En Vogue-ök július 16-án lépnek majd fel a fesztiválon. Jön a Free Your Mind!

Best FM a legjobb zenék, pislogunk kettőt, és már itt is van a jövő szombat, a budapesti BL döntő napja, ami miatt már van, ahol most különböző forgalomkorlátozások léptek életbe. Egyelőre még leginkább csak a parkolni piros táblákat helyezték ki, de arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a következő másfél hétben figyelje a táblákat, és nem megszokásból vezessen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a kegyelmi ügy egyes aktái, újabb támadás jöhet Irán ellen, ha nincs megállapodás. Elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök 5 dokumentumot mutatott be, melyek szerint K. Endre kegyelmi kérvényét Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. Novák Katalin korábbi köztársasági elnök azonban igen, ráadásul a szolgálati út megkerülésével. Egy nap alatt le is zárták az ügyet. A kormányfő azt kérte Súlyog Tamás államfőtől, hogy mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palota közölte, ha hivatalos megkeresést kapnak, készek átadni az ügyaktáit a kormánynak. Egy új 21. századi tanuló társadalom kialakítása a cél, erről írt az új oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. Lannert Judit a tárca munkatársaival történt találkozó után kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás lesz. A cél pedig, hogy jobbá tegyék az oktatást, a gyerekeknek több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adjanak. Korlátozott idő áll Irán rendelkezésére, hogy megállapodást kössön az újabb katonai támadás előtt, mondta az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, reméli, hogy nem kell háborúzni, de lehet, hogy még egy nagy csapással kell sújtaniuk Iránt. Hangsúlyozta, hogy az öböl menti országokkal folyamatos az egyeztetés, és Iránnal is zajlik az alku folyamat. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban, azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, Arazia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy mire elég 5 dollár, illetve annak a tizede, fél dollár, vagyis 50 cent, ez mind kiderül a következő órában. I Got Five On It, ezzel érkezik majd a The Loonies, 50 cent pedig a PIMP-t hozza, de itt lesz még rajtuk kívül Yves La Rock, Bob Marley Funkstar Deluxe-szal, és a Black Eyed Peas, a Where Is The Love-val nem sokára.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

közelében. Best FM, a legjobb zenék, mindig is imádtam ezt a dalt, meg úgy általában a Stereo MC-t, és hát mondhatni, hab volt a tortám, vagy cseresznye a tortam habján, hogy életem leges-legeső angol nyelvű interjúját a zenekar énekesével Rob Burchell készítettem el legelső magyarországi fellépésük kapcsán. A dedikált CD pedig természetesen kitüntetett helyen van a lemezeim között. Jön a Stereo MC-t és a Connected itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, ahogy az Opus klasszikus rockdalában sem azt mondják, hogy levelet kaptam live, ebben a most érkezőben sem azt mondják, hogy Sosika love song. Jön

Best FM a legjobb zenék. Az az álmom, hogy magasan a szivárvány fölött repüljek. My dream is to fly over the rainbow so high. Tudjuk el, hogy a szivárványhoz eső kell, meg napsütés egyszerre. Hogy ebből a két összetevőből holnap mire számíthatunk. A következő órában ezt is elárulom majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma május 19-én van a házi orvosok világnapja. Házi orvos angolul ugye Dr. House. Egy teljesen más doktor, Dr. Justin Timberlake jön majd ebben az órában, aki 19-ben kapott tiszteletbeli doktori címet egykori egyetemétől, a Berkeley-től. A Cry Me a River jön majd a mai utolsó órában itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

napra. Best FM a legjobb zenék, a basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot. Everybody.

Best FM, a legjobb zenék szivárvány vonalon, ígértem egy-két információt. Elvileg holnap adott lesz minden ahhoz, hogy akár több helyen is lássunk szivárványt az égen, mert hogy sütni fog a nap, hiszen meleg lesz, 24 fokos nappali maximumra lehet számítani, de emellett ugyanúgy kialakulhat zápor, zivatar bárhol, bármikor, úgyhogy ennek megfelelően tessék készülni, meg annak megfelelően, hogy a következő 4,5 perc Justin Timberlake-é jön a Cry Me a River, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Cat Pipa. Úgyhogy zárom a mai május 19-ét. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap 6-kor pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Ahogy az olyankor lenni szokott, DJ FND fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött. Fatboy Slim jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Que hola, Cata, que hola, Omega, and this is how we gonna do it. Dale!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.